Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hallgasson minket a poptarisznya.hu oldalon.
1: Egyedül járok köztetek, kik párosan jöttetek, mosolygok. Mondok szavakat, néha a hangom elakad, nehéz a magányosok éjjel. Sápadtan alszanak, mint eldobott kődarab, mit elrejt a holt

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu. Podtalisznya.
2: Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldiesnet rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: egy újabb dal itt a poptalisznya.hu.
1: And have some fun.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió. Csígy.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Kétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Kétó Show.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Yes.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n. Pronto.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: kapcsoljuk külső stúdiónkat. A mikrofonnál Kiss Zoltán Zero.
1: Lítom a szémet. Jó. Lítom a szémet, most megyünk a lárra, jó tessék. Szignál.
0: Az élet egy lehetőség. Éljünk vele. Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene. Kiss Zoltán Zero műsora.
1: Szeretettel kívánunk kellemes estét itt 8 órától ugye a YouTube csatornámon és a poptonisza.hu egyidejűleg ugye a Számmisztika Zero című műsorban, ahol ingyenes személyes numerológiai számmisztikai elemzéseket készítek. És az adás előtt itt van feleségem születési Simonyi asztrológus, de mielőtt még az évi elkezdeném mondani az érdekességeket és az aktualitásokat, elmondanék egy fontos információt, hiszen egy hónap múlva, szeptember második hetében indulnak a tanfolyamaink, az online tanfolyamaink. Szeptember második szerdáján, 10-én, pont egy hónap múlva indul a 4 hónapos intenzív online numerológia tanfolyam, és csütörtökön Évi pedig elindítja a 4x5 hónapos online asztrológia tanfolyamát. Ezt szeretük volna elmondani, mert ez most már tényleg aktuális. A honlapomon pedig minden információt meg lehet találni a tanfolyamokkal kapcsolatban. Évi, akkor halljuk az érdekességeket, mire kell figyelni a közeljövőben.
2: Akkor egy-két ilyen figyelem kell fekető, izgalmas asztrológiai állást mondok, ami most van az égen. Például ugye ma hétfő van, a Vénusz, a szerelem istene, a Neptunusz, a jó intuíciók, és a Plutó, a legmagasabb szintű tudás, egy nagyon érdekes fényszöget alkot, égalakzatot, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a Neptun miatt ilyen érzelmi bizonytalanságokat hozhat, és lehetőséget arra, hogy egy kapcsolatban, vagy pénzügyi kérdésekben mélyebben tudjunk belehatolni, mélyebbre lássunk, és jó döntéseket hozhassunk. És ugye az érzelmek, az intuíciók még rásegítenek erre. A Hold a rákban jár ma, ami szintén az érzelmekről szól, és ilyenkor a fodrászat és a hajvágás azért nem jó, mert vizes hold. Ugye a halakhold is vizes hold, a rákhold is vizes. Ilyenkor nem kell hajat mosni, de bármi mást csinálhatunk, hiszen a mai nap egy nagyon sikeres, kreatív nap lehet, hogyha ma hozunk döntéseket, szerződéseket írunk alá, akkor az fix siker. Holnap, kedden, délelőtt a Mars belép a rák jegyébe, hogy a Mars a cselekvés, a rák megint az érzelmek. Így a következő hetekben, mert ez több hétig eltart, a cselekvéseinket beszínezik az érzelmek. Tehát mindenki érzelmi alapon tevékenykedik, megnő a biztonsági iránti igényünk, meg a szeretet iránti igényünk. Az oroszlánba lépő hold viszont az egy tüzes hold, és azoknak kedvez, akinek oroszlán napjuk van, illetve oroszlán asszendensük. Azért, mert ez ugye a hold a napjukon van, jó, még jobb intuíciókat, mint bármikor. Viszont az illetőknek nő az elismerés iránti vágya is, mert az oroszlánra ugye fel kell nézni, dicsérgetni kell a jó döntéseiért. Szerdán megint csak több kedvező hatás egyszerre találkozik, ez lesz a hét legjobb napja, és legmozgalmasabb és legeredményesebb napja. Itt a Merkur, a kommunikáció és a Vénusz meg az Uránusz kapcsolódása segíthet abban, hogy ne ragadjunk bele egyetlen nézőpontba, és az Uránusz segíti a kreativitásunkat. De remélem, jó hallotok, mert Zoli...
1: Most már igen, mert nem volt bekapcsolva a mikrofonod, csak azért, hogy az én mikrofonom gyanús volt, hogy egy kicsit halk a hangod, és az én mikrofonomon keresztül lehetett téged hallani, Eli, de most már egy sokkal jobban lehet téged hallani.
2: Az a lényeg, hogy akkor most már minden rendeződött, a Neptun itt is azért
1: igen.
2: Működött, a Neptun a köd és a humá is, nem csak a jó intuíció. Tehát a szerdáról beszéltem, ami egy nagyon kitűnő, kreatív nap, és ilyenkor nyitottabbak vagyunk mindenre, az embereknek a véleményére, tehát hogyha meghallgatjuk és együtt dolgozunk, akkor még jobb döntéseket tudunk hozni. Használjátok ki a szerdát. Szerdán este viszont lesz egy nagyon érdekes jelenség, mondjuk az új hold, de nem ez a lényeg, hanem egy napfogyatkozás is lesz, és ez egy olyan napfogyatkozás, ugye az úgy kell elképzelni, hogy a hold, a föld és a nap közé kerül. Tehát mi napot látjuk, de amikor a hold eltakarja, és olyan közel van a földhöz, akkor a teljes napkorongot ki tudja takarni. Úgyhogy ilyen nagyon ritkán fordul elő, és ez látható lesz majd Észak-Oroszországból, Szibérián keresztül, Grönlandon keresztül vonul ez a látványosság. Észak-Portugálián, Spanyolországon keresztül haladva Magyarországot 19 óra 58-kor 8 perckor fogja érinteni, ilyenkor sokan fölvesznek egy ilyen szemüveget, és megszemlélik, mert ugye csak füstös szemüvegen keresztül szabadna, kiégeti az a kicsi kis sarló, ami kilátszik a nap, tehát a hold eltakarja, és akkor a napból csak egy egészen kicsi sarló fog kilátszani. Ez 19.58-kor van. Én nem tanácsolom, hogy megnézzétek, mert az ókori bölcsek szerint viszont nem jelent ez jót. Utoljára 1999-ben volt, augusztus 11-én ez a látványosság, akkor 2 perc 23 másodpercig tartott, és ahány percig tart, annyi szűk esztendő következik annak az országnak az életébe, ahonnan ez látszódik. Mert ez nem mindenhol, mint említettem, Észak-Oroszországtól keresztül, Spanyolországig. Tehát a szegény spanyolokat már most is érinti egy csomó csapás, úgyhogy reméljük, hogy nagy bajuk nem esik, de ez nem jelent túl jót, úgyhogy én azt tanácsolom, hogy ti ne nézzétek meg ezt a csodálatos látványosságot, tévén keresztül maximum. És ez azért van, mert a hold 400-szor kisebb a napnál, viszont 400-szor közelebb van a földhöz. És ezért egy méretűnek fog tűnni az égen. A csütörtöki nap az kedvező idő tárgyalásokra, közös tervek megfogalmazására, és a hold be fog lépni a szűz jegyébe, ami viszont rásegít, hogy jobban tudjunk koncentrálni a részletekre. Tehát kritikusabban tudjuk nézni a döntéseinket, amit eddig hoztunk, vagy amit éppen ma akkor fogunk meghozni. Pénteken ez viszont nem feltétlenül a legjobb nap arra, hogy kézzelfogható eredményeket érjünk el, hanem inkább egy alapozó nap, tehát azzal kell foglalkozni, amit hosszú távra tervezünk, és így alaposabban meg tudjuk fontolni a döntéseinket. Szombaton viszont megint egy olyan időszak lesz, amikor a hold belép a mérleg jegyébe, ilyenkor diplomatikusabbak vagyunk a megfogalmazásainkba, együttműködésre vágyunk, és nagyon jó időszak tárgyalásokra, tehát kapcsolatok teremtésére és tárgyalásokra. Viszont nem ajánlott a fogtömés, meg a húzás, foghúzás. vasárnap, de már utolsó, hét utolsó napja, akkor lesz a Vénusz és a Jupiter szextilje. A szextil egy nagyon jó lehetőségeket hozó fényszög, tehát kifejezetten alkalmas lesz társas összejövetelekre a nap, viszont a pénzügyekben és a költekezésben meg vigyázunk, mert kicsit hajlamosak lehetünk túlzásokra. Tehát annyira örülünk, hogy kicsit túlköltekezünk magunkat. Vasárnap még lesz egy este fel egy olyan fényszög, ami viszont sokáig eltart, de ez inkább ilyen társadalmi hatású lesz, a Mars kvadrát Neptun. A Mars a tevékenység, a nap az, Neptun az ködös. Tehát a nap az a vezető személyiségeket jelenti, ő a főnök, és a főnökök hozhatnak homályos döntéseket, amit nagyon nem értük, de lehet, hogy ők se értik.
1: Aztán majd később meg tudjuk az eredményét.
2: Aztán később majd úgy is kiderül. Tehát ez a Mars, kvadrát Neptun, a tetteink kicsit homályosabbak. Én nem vagyok főnök, úgyhogy én nekem ez nem vár, mert különben is nő vagyok, hold. Na, hát ez lenne a következő.
1: És a hétfő, az akkor hétfőt mondtad akkor?
2: A hétfő az ugyanaz, mint a vasárnap, mert már hosszú távra nincs semmi különösebb esemény. Ugyanaz, mint vasárnap.
1: Jó, hát Évi, köszönjük szépen az előjelzéseket, úgyhogy tartsuk magunkat ehhez, és a napfogyatkozással pedig tényleg érdemes vigyázni, mert nagy reklámja van persze, mert ritkán van.
2: Hát nem tudják, hogy ez nem hoz jót, nem jó jel. Most már csak ti tudjátok.
1: Legalábbis az ókoriak szerint, és igen. Hát az ókoriak azért sokat tudtak.
2: Hát tapasztalatból beszéltek.
1: Így van, együtt éltek a természettel, figyelték az eget, az égen a bolygókat, és hát az asztrológia tudománya.
2: Annak a fáraónak nem lett jó vége, aki belenézett ebbe a csodálatos látványba.
1: Ez volt a tapasztalat.
2: Ez volt a nap. Na hát akkor jó, további
1: szép köszönöm szépen, szép akkor estét, most viszont kikapcsoljuk a mikrofonra.
2: És jó szórakozást.
1: Hol a másik? Várjál. Itt vagyunk. Ezt viszont kikapcsoljuk, most már nem lesz rá szükség. Jó, köszönjük szépen. Itt vagyunk. Jó. Na és akkor... Akkor pedig elkezdjük az elemzéseket. Úgyhogy nyugodtan, többféle úton, módon tudunk egymással kapcsolatba kerülni. Úgyhogy itt van egy üzenőfal, van egy chatfal a YouTube csatornán, a poptarisza.hu-n is van egy számisztikai üzenőfal. Oda is lehet üzenni, és van egy, ami a legfontosabban, egy élő telefonszám az adás idő alatt. Egy nem emelt díjas telefonszám. Telefon, ami így hangzik, hogy plusz 36 30 88 60 és 550. Ezen a számon lehet hívni, és ha valaki Viberen is hívhatsz ezen, akkor ingyenesen tudunk beszélni egymással tényleg a világ bármelyik pontjáról. Most beállítom a képletet az elemzéshez. Bocsánat, meg a kamerát is arrébb állítom egy kicsit, hogy azért talán lehessen még engem is látni. És hát úgyhogy várjuk az SMS-re, várjuk az üzeneteket, úgyhogy kérdezzetek nyugodtan, bármiről lehet. Ez az egy óra, ez arra való, hogy ha valakinek gondja, baja van az életével, magával, a világgal, ha valaki szeretné tudni, hogy mi az élet feladata, vagy éppen mihez van tehetsége, vagy éppen, hogyha éppen nem működik valami, nem működik a párkapcsolat, vagy éppen a karrierben vannak elakadásai az illetőnek, akkor, vagy ha például valaki csak az érdekel, hogy életének melyik szakaszában van, és jó, ha ezt is tudjuk, hogy a természet erői mit mutatnak számunkra, mert ugye azzal érdemes foglalkozni, amire alkalmas az az adott időszak, ezt a számok összefüggéseiből ki lehet számítani, és amikor jó időszakunk van, akkor jöjjünk lendületbe, és legyünk optimisták, és tegyünk azért, hogy valóra váljanak a sikeres lehetőségeink, de jó, ha tudjuk, hogy éppen nem könnyű időszakában vagyunk az életünknek, és akkor pedig legyünk óvatosak, és ne reménykedjünk abban, hogy most a sors minket támogatni fog, hanem inkább figyeljünk oda a mindenféle dologra, mert éppen nem kapunk támogatást és túl sok segítséget. Úgyhogy, ha együttműködünk, bekapcsolod az, akkor próbáljuk meg. Várjál, bocsánat, tessék, várjál. egy kis ventilátort bekapcsolunk azért, mert azért még mindig elég meleg van, és ha sok lesz a szellő, akkor pedig majd kikapcsolom, hiszen van egy jobb kezem, itt van közelben, úgyhogy minden működik, kérem szépen. Na és hát, amíg nem jönnek itt üzenetek, vagy nem szól a telefon, megnézem az, hogy szól, de ki van próbálva, úgyhogy hívjatok nyugodtan. Sőt, a múlt héten valaki nagyon-nagyon sokszor telefonált, és aztán a végén adás végén bekerült, és mondtam meg, annyit tudtam neki mondani, hogy vége az adásidőnek, de ha ilyenkor az adás elején hív valaki, természetesen ő lesz az első, és már is megnézhetjük a képletét. Na, ma ugye 8. hó 10-e van, 2026-ot írunk. Nem akármilyen nap ez a mai numerológiai szempontból is, ugye, mint tudjuk, hogy az egyes szám, ugye minden szám egy bolygót jelent a numerológiában, és az asztrológia társadalománya vagyunk. És az egyes szám a napszáma, és csak úgy tapasztalatból mondom nektek, hogy ugye is tudjuk, hogy a zéró, amelyik szám mellett áll, annak az energiáját a sokszorosára felerősíti. Az egyes szám a napszáma, a kreativitás jelenti, az akaraterőt és az egót jelenti. És aki 10-en születik, ugye sokszorosára erősíti fel ezt a jó képességet, és nem akármilyen születésnapi szám ez. Az a tapasztalatom egyébként, hogy az oroszlán tűzes jegy, vagy a kos is például, aki kosok és az oroszlán jegyűek, ugye, aki, mit tudom én, 1-én születik, 10-én vagy 19-én, például maradjunk az oroszlánnál egyelőre, azok szinte még a nők is kivétel nélkül vállalkozók, mert ugye az oroszlánok meg akarják mutatni magukat, és ha egy nő mondjuk egyedül él éppen függetlenül, akkor pedig ő a nap, ő éli az oroszlán napot, és ő akarja megmutatni magát. És ez a kreativitás is jelent, és nézzétek meg, lehet, hogy ugye jó magam zenész is vagyok, és ugye hát elég régóta zenélek is, és Leo Fendernek is ma lenne a születésnapja, szerintem már nincs közöttünk ezek, mert 1990-ben született, 8. hó 10-én, és mindjárt itt be is állítom a napját is, hogy lássa mindenki. És ugye ebből egy 28-as számot kapunk, ugye 2, meg 8, 10, 1, meg 0, 1-es. Tehát ez az ő sors misszió száma, a feladat száma is 1-es, ami azt jelenti, hogy akinek 1-es a sors misszió száma, az azt jelenti, hogy az a feladat ebben az életében, hogy a hozzáadott szellemi értékeivel vigye elő, segítse elő a világ fejlődését. A 28-as szám pedig, amiből ez konkrétan kijön, ez konkrétan a feltalálók száma. Nikola Tesla is 28-as, mint sors misszió. Hát a Nikola Tesla a legjobb példa, Zseni. És ő is 10-én született, csak éppen egy hónappal korábban, 7. hó 10-én, és 1856-ban. Úgyhogy itt azért, és a Leo Fender, ő az, aki annak idején az én gyerekkoromban két híres gitár volt, a Gibson, meg a Fender. És itt van Leo Fender, aki a Fender gitárokat alkotta meg, a Fender szóló gitárokat, és a Fender basszus gitárt is. És ezek a mai napig fantasztikusan jó hangszerek, és a zenész világ nagyon nagy része használja ezeket. A másik fel a Gibson-t használja, és közben persze megjelentek újabb és újabb márkák, tehát van választék bőven, de hát nem véletlen, hogy ez a kreativitás, ez mindenképpen egy új dolog születhetett ebből. Úgyhogy az egyes szám az ezt jelenti, és ha valakinek, például csak úgy mondom nektek, akinek sok egyes van a képletében, az ugye az egót is erősíti, és szoktam most mondani, hogy 4-5 darab egyesnél kezdődnek az egó hegyek, hát, és itt a 10-éből eleve már még egy pár darab egyes beírhatnánk ki képletesen ebbe a képletbe, ami azt jelenti, hogy hát volt akaratereje is természetesen Leo Fendernek, tudta, hogy mit akar, és el is érte a céljait. Úgyhogy egy nagyon-nagyon okos ember volt, és hál' Istennek a zenész világa nagyon hálás lehet neki. De nézzük meg, vannak itt még más mai születésnaposok, akiknek érdekes a képlete, és nézzünk meg egy magyar feltalálót, úgy hívják, hogy Bláthy Otto Titus, ugye, aki a transformátort találta fel. 10-én született. Jó, és szól egy telefon, várjál, föl is veszem. Halló, tessék!
3: Na? Jó estét kívánok, Farkas Dorottya vagyok.
1: Dorottya, szia, üdvözöllek, tegeződhetünk, ugye?
3: Igen, igen.
1: Jó, na várjál, akkor egy pillanat türelmet, itt előszedem a képletemet, bocsánat, még jobban előszedem, előveszem, és már is beírom a neved először, jó?
3: Jó.
1: Farkas Dorottya. Dorottya, igen. És egy születési időpontot nyilván elemzés céljából hívtál, ugye?
3: 1974-09-28.
1: Hú, az nem semmi, várjál, pillanat. 1974, már írom is, 1974, 09 és 28. Éppen a feltalálókról beszéltünk, hogy a 28-as a feltalálók száma. Figyelte, már benne vagy az adatbázisomban, beszéltünk mi már egymással?
3: Igen, egyszer februárban, de akkor nem beszéltünk, hanem írtam, és én a nehéz életutat szeretném, hogy lehet azt megváltoztatni.
1: Hogy nehéz a te sorsod, azt mondod?
3: Igen.
1: De most lehet hallani az én hangomat? Lehet hallani, jó van.
3: Igen,
1: jó,
3: igen.
1: Csak nehogy már itt megint valami probléma legyen itt közöttünk. Kedves Dorottya, és honnan Dórinak hívhatlak? Becsé, úgy mikor?
3: Igen.
1: Dóri, és a világ melyik részéből telefonálsz egyébként?
3: Hát Magyarországról. Nem baj, hogyha a helységet nem mondom meg?
1: Nem baj, majd elég, ha a megyét megmondod.
3: Pest megye.
1: Az elég nagy, és elég sokan laknak a Pest megyébe, úgyhogy lehet keresgélni. Jó, na, köszönöm az érdeklődést, és köszönöm a bizalmat. Hát figyelj, megpróbálok neked segíteni. Nem semmi a te képleted, de szól a mikrofonom, jó van, oké, rendben. Nagyon, hogy mondjam, a numerológia azért egy nagyon jól megtanulható szimbólumrendszer, könnyebben megtanulható, mint a horoszkóp, mert ugye nem olyan bonyolult a szimbólumrendszer, mint a horoszkóp. Ugye a horoszkópot ismered, ugye, kedves Dorottya, Tóri?
3: Igen.
1: És hát 1974 09 28, ugye ebből egy 40-es számot kapunk, ami 4-esre egyszerűsítjük. És hát mondhatnám azt, hogy mondod, hogy nehéz a sorsod, és valóban a 4-es személyiség típusba tartozol, és a 4-es személyiség típusnak tényleg nehéz a sorsa, mert a 4-es szám a földszáma, és mindig nehézséget jelent. De ez nem azért nehéz ez, hanem azért nehéz, mert a személyiség az egy kemény egyéniség. A 4-es szám az egy nagyon anyagias szám egyébként, és tehát a logikai képesség, és a 40-esből jön ki, ahol pont az éróról beszéltem, a nulla, amelyik szám mellett áll, annak az energiáját a sokszorosára felerősít, a 4-es számban pedig megint csak benne van az a zseniális logikai képesség, ami benned van, gyakorlatilag, üzleti érzék, mindenféle jó képességgel rendelkezel, kedves Dóri. Viszont egy nagyon, már csak emiatt is egy kemény egyén is, ennek gondolok, de aki 28-án született, az ugye 2-8-10-1 meg 0-1-es, tehát 1-es a születésnapi számod is, ez pedig maga a vezetői képességet és a vezetői ambíciót jelenti. Tehát én úgy gondolom, hogy csak ez a két energia, ami a személyiséged alapjait képezi, ez alapján mondom azt, hogy egy kemény egyéniség vagy, aki tudja, hogy mit akar, és mindent megtesz azért, hogy elérje a céljait, mert akinek 4-ese van, annak ez nem probléma. Meg te pedig a 4-esekkel bőven el vagy rátva, ugye 40-es 4-es, tehát 3 darab 4-es is van, mert 1974-ben születtél. A számok túlsúlya is kibillentséget jelent a numerológiában. Figyelj, egyébként csak úgy mondom neked, azért életednek nagyon jó időszakában vagy. Hát figyelj, 1-es éved van, és nem sokára véget ér, egy hónap múlva már, majdnem. Vagy 2 hónap múlva, igaz?
3: Igen.
1: És azt mondod, hogy az 1-es évedben nem hozott az élet neked jó dolgokat, jó lehetőségeket?
3: Hozott, én nem azt mondom, hogy nem hozott, de nehezen mennek dolgok.
1: Hát ma elég nehéz időket élünk tényleg, szó szerint. És valami vállalkozást indítottál, vagy valami ilyesmibe fogtál?
3: Még nem.
1: Még nem, de tervezed?
3: Igen.
1: Mert nem csodálkozom a képleted alapján, hogy te aztán a magad ura vagy, és amit te kitalálsz, azt meg is csinálod.
3: Igen.
1: De Dóri, mondok én neked valamit, azért ugyan a páros számok jó esélyt adnak a párkapcsolat területén, de te egy nagyon kemény nő vagy, és nagyon kritikus vagy, gondolom, hogy magaddal szemben is, meg másokkal szemben is nagyok az elvárásaid. Törekszel te a harmóniára, mert a nevedben nagyon aranyos, jó energiákat látok, de azért majd erről is beszélek. Hogy azért a te magas elvárásainak hol az a férfi, aki meg tud felelni például?
3: Hát igen, nincs is párkapcsolatom.
1: Hát ez a baj, pedig ez a világ úgy van kitalálva, hogy van a férfi, meg van a nő. És azért... Tudom, látjuk a tendenciákat tényleg, hogy lassan már felcserélődnek a szerepek, tényleg ilyen világot élünk, hogy a nők egyre határozottabbak, keményebbek, tudatosabbak, harciasabbak is, küzdőképesek, a férfiak meg nem nagyon szeretik vállalni a felelősséget. Na azért vannak még azért ilyenek, de azért tényleg a te képleted is abba a csoportba sorolható a kemény egyéniségek közé, és egy nőnek pedig pontosan, hát a nő a holdapár kapcsolatban, erről azért már hallottál valamit, ugye?
3: Igen.
1: És ha minden igaz, itt nézem, itt van egy algoritmus, ha neked vízöntő holdad van ráadásul, a horoszkópod már lehetséges?
3: Nem tudom.
1: Akkor nem ismered, jó, nem ismered a horoszkópodat. Jó, akkor hagyjuk. Mert itt van egy algoritmus, ami 90%-ban helyes a számítás, csak ugye az 2,5 naponta vált egyet, és nagyon nehéz volt ezt belőni, hogy akkor most akkor azon a napon éppen, ha váltónap volt, akkor a hold melyik jegyben volt. Vagy a vízöntőben volt nagy esélye, vagy pedig ugye az előtte lévő jegyben a bakban, vagy pedig utána a halakban. De én nem gondolnám, a képletedben nem arra gondolnék, hogy neked halakholdad van, ami az ösztönös érzelmeinket jelenti a horoszkóban egyébként. Ha halakholddal nem lennél ilyen, olyan kemény számaid vannak, hogy erős vagy határozott, vagy akaratos, vagy tudod, hogy mit akarsz, és mondanám is azt, hogy tűzön vízen keresztül végre is hajtod őket, és nagyon jó képességeid vannak ráadásul ehhez. Milyen területen tervezel egyébként vállalkozást?
3: Hát én virágkötő szeretnék lenni, a növényekkel szeretnék foglalkozni.
1: Valami, komolyan mondom, valami ilyesmire gondoltam, elég jók a megérzésem, úgy látszik, legalábbis a mai napon, mert az Évi mondta is, hogy ma nagyon jók az intuíció, tényleg én is valamilyen ilyen szép dologra, ilyen vénuszi dologra gondoltam, vagy a kereskedelemre, mit tudom én, ahol tényleg az embereknek jó és szép dolgokat lehet árulni és eléjük tenni. Figyelj, azon gondolkoztam, mert ugyanis egyes éved van. És az a helyzet, hogy az egyes év az pontosan arról szól, hogy nyilván az élet húz új lehetőségeket, akkor maradjunk annyiban, hogy hozott új lehetőséget, és akkor ez a lehetőség miért nem tud valóra válni, ha éppen erre vágytál, és ez számodra kedvező?
3: Mert most fogok elmenni iskolába.
1: Jó, de akkor jó, figyelj, az egyes évben, amit indítunk, az hosszú távon működik, tehát úgy döntöttél, hogy ezt a szakmát megtanulod, és te ezen a területen szeretnél kiteljesedni, és előbb-utóbb vállalkozásba kezdeni, akkor ezzel nekem semmi bajom nincs. Az egyes évben, amit indítunk, az például a hármas évben még jobb eredményeket hoz. Tehát ez jó, hogy kitaláltad, viszont azt akartam mondani, a kérdés másik fele erről szól, hogy az egyes év, amiben sajnos még van, mit tudom én, másfél hónapod addig körülbelül, hogy ez hozhatott volna a te életedben most egy komoly, hosszú távon működő párkapcsolatot. Nyitva volt a szemed, jöttek a lehetőségek? Engedted, hogy észrevegyenek téged a jó pasik?
3: Nem.
1: Nem engedted? Miért? Elhatároztad, hogy nem engeded, vagy mi? Vagy mi van, befejezted? 74-es?
3: Nem, más a tervem, tehát
1: ja, Istenem.
3: Egyelőre még nem fér bele.
1: Hát figyelj, de hadd kérdezzem már meg, hát 74-ben születtél, kell, hogy legyen valami előéleted. Voltál már férnél például?
3: Igen, 25 évig.
1: És aztán akkor elég volt örökre, úgy gondoltad?
3: Igen.
1: Igen. És miért volt elég, ha szabad érdeklődni, vagy ugye el lehet válni, meg tényleg, hát sajnos elég sok a válás is, nyilvánvaló, pedig ha az emberek az önismerettel foglalkoznának, és csak azzal, hogy miért születünk férfinak és nőnek, akkor már nem lenne ennyi válás egyébként, mert ugye ösztönösen éljük az életünket, és mindenki úgy azt teszi be a kapcsolatban, amit úgy ösztönösen a legjobbnak gondol. Aztán érdekes módon mégis valahogy úgy alakulnak a dolgok, hogy két ember úgy dönt egy idő után, hogy befejezi a közös életüket. És hát én Dorian, arra gondolok, a képleted látom, még így csak azt látom, hogy azért egy kemény egyéniség vagy, és lehet, hogy a férjed nem tudta felvenni a fordulatszámodat, vagy éppen nem felelt meg a te elvárásaidnak, és lehet, hogy még az is, hogy még jó szándékkal el is kényelmesítetted.
3: Igen, hát az utóbbi.
1: Hát az igen, utóbbi. Mert számodra nincs lehetetlen neked, amit kitalálsz, hogy neked csak azt megcsinálod, és de hát az a helyzet, hogy egy férfi, engedjük már, hogy férfivá váljon, azt pedig, ami azt jelenti, hogy a férfinak kell becsavarni a villanykörtét, meg megfogni azokat a nehéz dolgokat, meg ami a férfi dolog, feladat, azt a férfi csinálja meg, te meg megcsináltad helyette.
3: Hát igen.
1: Hát nem kellett volna, csak úgy mondom. Jó szándékkal is, persze szerelemmel indul az egész történet. Van benne egy sok-sok jó szándék és barátságos energia is egyébként, ez egy energiaképlet. A Farkas Dorottya névben 6-os a magahangzók értéke, és nem 6-os, bocsánat, csak megnézem, mert a Dorottya névben nekem ez úgy van beállítva az a programom, nem 6-os, akkor mégsem 6-os, mert az Y általában úgy van beállítva az én algoritmusomban ebben a programban, ahol beírom a nevet és megkapom a számításokat, hogy az Y 7-es értékű betű minden esetben, de nem mindegy, hogy magánhangzónak hangzik, vagy másalhangzónak, a Dorottya névben pedig a másalhangzók közé van írva, és akkor viszont jól van számítva. Hatos a magánhangzók értéke, igen, csak már nehogy már nem akarok belefutni valami hibába. Ha te egy nagyon őszinte ember vagy, mert hatos a magánhangzók értéke, és hatos a másalhangzók értéke,

0: belső éned van, ezt úgy hívjuk, ez a tudatalattink, úgyhogy nagyon fontos neked a harmónia, de azért ott vannak a nagyon nagy elvárásai, tehát jó esélyt, megadod az esélyt a párkapcsolatban és minden személlyel kapcsolatban, akivel összehoz az élet, de a kettő összege meg ugye ez matematika és hármas, és nem semmiből jön ki. Az összes betű számértéke, aki nézi, esetleg láthatja, de megmondom is, matematika 42 a másolandók, meg 15 a magánhangzók, ebből 57 jön ki. 5 meg 7, 12 és 1 meg 2, 3, csak így mondom, így didaktikusan tényleg, aki mit tudom, a rádióban hallgat minket, és nincs ilyen programja nyilvánvaló. Egyébként ott az ingyenes kalkulátorom, abban csak be kell írni egy nevet és egy születési dátumot, és ott vannak az információk és egy hatoldalas elemzés, bárkiről, bármikor. Viszont az 50-es névszám az egy nagyon-nagyon erős karrierszám. És az 50-esre kezdődő névszámok azért a legjobbak, mert ott a Jupiter az első szám, a hit szám, a hit a legfontosabb, és ez egy kiváló kifejező képességet jelent a hármas miatt, amit kapunk belőle egyébként, és ez szerencsés életutat jelent, egy mozgalmas, változatos életet, de az 50-es névszám, ők nem tudom, rengeteg tanítványom volt már eddig, és közöttük is voltak ilyen névszámú tanítványok, és mindenki kommunikációval foglalkozott, médiaszám, marketing, kereskedelem, ahol beszélni lehet, de egy olyan független személyiséget jelent nőben is, hogy már csak emiatt is, ha nem tudnám, hogy mikor születtek, akkor is azt mondanám, hogy egy nagyon független személyiség vagy. Közben meg már megbeszéltük, azzal kezdtük, hogy a személyiség alapjainak is nagyon kemény energiái vannak. Úgyhogy Dori, a helyzet, hogy de hát hosszú még az élet, figyelj, most tényleg úgy döntöttél, hogy most egy jó időre neked a párkapcsolat, csak a kalandok működnek, vagy valami, nem tudom mi, vagy barátkozás, vagy mire gondoljunk?
1: Semmi. Tehát nem, nincs ilyesmi az életemben.
0: És nem is vágysz rá, nem nincs, de annyira egyáltalán nem vagy nyitott?
1: Nem vagyok rá nyitott.
0: Hát ez
1: nem, olyan emberek találnak meg, hogy tehát az nekem nem.
0: Jó, Dori, de ahhoz, hogy téged ne ilyen emberek találjanak meg, maradjunk annyiban, hogy gyengébbek, bizonytalanabbok, akik a te hogy mondjam, akik a te energiáidból szeretnének táplálkozni, mert ők bizonytalanok. Biztos, hogy bizonytalan férfiaket vonzottál be, akik helyből nem felelnek meg neked, igaz?
1: Hát így van.
0: Na jó, de ehhez neked egy kicsit el kéne indulni a változás útján, hogy legyen esélyed arra. Ugye, mert mint tudjuk, azért egy férfi akkor érzi magát erősnek egy nő mellett, ha a nő nem erős. Te meg rögtön kiderül 3 perc alatt, hogy te milyen erős vagy, milyen kemény vagy, maximalista vagy, ráadásul azzal abban is. És onnantól kezdve egy férfi egy idő után ezzel már, hogy elég hamar nem tud már veled mit kezdeni. Azt mondja, inkább föladom. Vagy pedig te küldöd el, hogy jó van, hogy kiderült, hogy milyen vagy, nekem te kevés vagy. Jó, tehát de amíg nem változol, addig mindig ez lesz, és mindig ilyennek lesznek a bevonzásaid. De ha elindulsz a változás útján, Dori, és itt az egyes év, ami megint csak arra alkalmas, hogy tényleg nem csak elindítsunk energiákat és valamilyen jó döntéseket hozzunk hosszú távon, hanem az, hogy elinduljunk a változás útján a fejünkben, a hitrendszerünkben. Mert az a helyzet, Dori, hogy ha egy nő egyedül van, akkor kiszolgáltatott a világnak. Jó fej vagy, megoldod az életed bármikor, de egyedül vagy, és kiszolgáltatott a világnak. Azért ez nem egy olyan kényelmes dolog egy idő után. Én párkapcsolatpártiban vagyok, látod, itt van nekem, párkapcsolat is van, és meg lehet oldani például. Pedig nem egyszerű a párkapcsolat sem, de ha jól működiknek a dolgok, akkor is egy férfi és egy nő is tudja, hogy férfiként és nőként mit tegyen bele a párkapcsolatban, akkor ezt össze lehet hozni. Viszont az helyzet, hogyha nagyon ragaszkodsz a saját elveidhez, a maximalizmusodhoz, akkor nem sok esély marad arra, hogy neked ennél, hogy neked egy jobb férfiak, jobb állapotban lévő férfiakkal hozzon össze az élet. Hát ez az. Úgyhogy nem kéne, hogy kiderüljön, hogy te milyen jó, vagy kéne, most gondolom, hogy dolgozol, ugye, mert most még csak készülsz a jövőre, ugye, valamilyen munkahelyen dolgozol. Úgyhogy a szuper ember vagy, én azt mondom, hogy itt az egyes éved, én a helyedbe belehúznék egyébként, mert adnék esélyt arra, az egyes év, az, a következő évedben is lehet párkapcsolat, nincs ez kizárva egyáltalán, de az egyes évben azért, ha tudjuk, hogy életünknek melyik szakaszában vagyunk, akkor éljünk azzal az energiával és lehetőséggel. Ha próbáld meg, hogy ne derüljön ki rólad, hogy te milyen kemény, jófej csaj vagy, aki bármit megold az életében bármikor, meg vállalod a felelősséget bármiért, ez ne derüljön ki rögtön, hanem egy kicsit gyengülj le így szimbolikusan, és enged, hogy a férfi erősebbnek érezze magát, ha elkezd azt neki egy esélyt, hogy elkezdtek beszélgetni, hogy odafigyelsz rá, hogy ő ragyoghasson a te szemedbe, és néha még meg is dicséred, ez a férfi szárnyakat kap, ilyen, ha egy ilyen okos nővel összetalálkozik, mint és még biztos, hogy még jól is nézel ki, igaz?
1: Hát az

0: nem tudom, tehát kinek mi?
1: Hát ez az, de Dóri, komolyan mondom neked, itt a kommunikációdban is, tényleg lassan be kell fejezni, mert annyira jó veled beszélgetni, és de most látom, hogy szalad az idő, és lehet, hogy mások is érdeklődnek, hogy a számok hiányos problémát jelent, és erre szeretnék rávilágítani, hogy például nincsen hármasod, ez a Merkur bolygó, és az alapszámaidból hiányzik, ez problémát jelent, és hogy te kommunikálsz, most hallom a hangodon is, hogy milyen erős és határozott a te kommunikációd. Ami megint csak egy túlzott energia, amit már az ember megretten, egy férfi hobbel hozza az élet, mert te egy határozott, olyan határozott személyiség vagy, hogy őrület. És már nem lehet vele mind kezdeni, mert te mindent tudsz, és mindent jobban tudsz márkinél.
0: Jaj.
1: Jó, de hát ha ebből indulunk ki, mert ilyen vagy jelenleg, ilyen állapotban vagy, ez a világképed, ezt képviseled a világban, tehát a kommunikációdban is egy kicsit lazulni kellene. Figyelj, van egy mérleg napod, egy kis mérlegséget hozzál bele ebbe a dologba. A mérleg uralkodó bolygója a Vénusz, a kedvesség, a látság, a mérlegek barátkozóak, a nagyon szép emberek is, a mérlegek egyébként általában, ugye a Vénusz az uralkodó, ez nagyon kedves energia, úgyhogy azt mondom, egy kicsit lazulj le, lágyulj le, a női oldaladat helyezd előtérbe, légy szíves, és ezzel adsz esélyt annak, hogy akkor mégiscsak nem ilyen bizonytalan férfiak jönnek az életedbe, hanem olyanok, akikre föl tudsz esetleg te is nézni, mert az életükben már ők is ott tartanak, ami elvárható szerinted. És ne akarj okosabb lenni, mint ők, légy szíves. És mondom, ez nincs hármasod, és olyan kemény a kommunikációd is, a hang erőd is olyan határozott, hogy több érzelmet, az érzelmi oldaladat kellene erősíteni. Én ezt javasolnám. Nem probléma?
0: Nem.
1: Tudnék még nagyon sokat beszélni veled, mert tényleg ez a képlet, ez rengeteg információ van ebben, és rengeteg mindent tudnék még mondani neked, de azt hiszem, amiből most beszélgetünk, ha elindulsz a változás útján, és csak ezek alapján, amit itt próbáltam felvillantani neked, akkor már jó esélyt adsz arra, ha valóban elindulsz ezen az úton, és egyik napról a másikra nem tudunk megváltozni, de ha elindulsz ezen az úton, akkor előbb-utóbb tényleg minden, és másképp is jobban fog alakulni a magánéletedben. És akkor lesz esélyed a párkapcsolatra. Én kívánom, hogy azért erre hagyj lehetőséget.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy hívtál, és sok sikert kívánok neked. Neked ez a feladat.
0: Köszönöm szépen. További szép estét.
1: Köszönöm a legjobbakat neked is. Szia. Szia. Szia. Na, kedves barátaim, akkor működik a telefon, hál' Istennek, ez kiderült. Úgyhogy, kemény a Dóri képlete. Még a Dorottya név is egyébként biztos, hogy 57-ből 20, hát persze 37-es, mert a farkas név 20-as, mint tudjuk. A Dorottya név is tudom, hogy 1-es, 37-es, 10-es, 1-es. Csak hogy a Dorottyák is nagyon kemény energia, nagyon szép név a Dorottya név, de maga a keresztnevünk egyébként, a magi az ajándék és a személyiségünk nagyon fontos része, az is egy energia, és a Dorottya névben is ott van a napenergia szintén. Hát aki pedig 28-án születik, hát maradjon köztünk, az pedig meghallgatja a másik embert, és úgyis az lesz, amit ő akar. Alapszinten ez a 28-as számnak a jellemzője, amivel nagyon nagyot, sokat lehet adni a világnak, de hát mondom, nem mindegy, hogy férfinek vagy nőnek a képletét nézzük. Na, nézzük csak, hogy állunk itt az üzenőfalon, ha meglátom a dolgokat, azt mondja, hogy Ménesi született Jakócs Tünde Mária, ezekhez a szat, vagy szeptember 10, hoppá, jönnek a 10. A mai nap főszereplője az 1-es száma, 10-e van, de mint látjuk, az 1-es száma a mai nap főszereplője. Na jó, hát kérdezik, igen. Pillanat, már is próbálom kimásolni a képletét, vagy a nevét, a néve, nevét aztán valahogy megoldom. De hát úgy látszik, hogy szól a telefon. Halló? Na? Mondja meg, hogy lássam, hogy mi van, de egyre nem látom. Na, mi van? Nem akar elmenni a telefonnak az eleje érdekes módon, pedig el szokott menni. Én nem tudom most, hogy van ez. Kis türelem. Na, hogy vagyunk? És most valaki vagy a Viberen hív, valószínűleg, nem tudom, hát komolyan mondom, hihetetlen. Most megnézem a másikat. Hát akkor arra kérem az illetőt, hogy hívjon még egyszer, jó? Mert valami, a telefon nem akart úgy működni, ahogy szokott működni elvileg. És eddig szokás szerint. Na itt van, megjöttem. Fogadunk. Tessék, halló. Halló. Halló? Na. Most azt írják, hogy valószínűleg biztonságos hívás. De hát könyörgöm, akkor miért nem lehet bekapcsolni? Nagyon nehéz itt, ahol ennyi technika van, hihetetlen. És nem akar eltűnni ez az ikon. Most megint hív az illető szerintem. Remélem, hogy most előbb-utóbb tényleg összejön a dolog. Hát ez őrület. Na mindegy, hát van ilyen. Oké, okay, na jó. Valószínűleg biztonságos hívás, tessék. Most én rákattintok, nézzük meg, hogy mire jutunk. Telefon, nem tudom. Ez a szám, tessék. Na, meglátjuk, hogy mire jutunk. Igen, na, tessék. Na, halló. Halló!
0: Jó estét kívánok!
1: Kis Zoltán, Zéro vagyok. Te hívtál az előbb engem telefonon?
0: Igen.
1: Jó, voltam. Akkor bocs, csak tényleg már nem tudom, ez a telefon is megőrül. Mindig van valami kis apró technikai kis hülyeség. De hát ahol ilyen minden van, ilyen technika van, meg internet van, meg minden, akkor nem tudok mit csinálni vele. Néha van probléma. Az adás elején is az Évinek elfelejtettem bekapcsolni a mikrofonját. Egy nevet mondanál nekem azért?
0: Igen, Miklósi Evelin.
1: Miklósi Evelin.
0: Igen.
1: Igen. A Miklósi I betűvel írva, ugye?
0: Sima I.
1: Igen, ez a születél 1900?
0: 94.
1: No, fiatal hölgyes. 01. 01.
0: 14.
1: Hú, kedves Evelin, és a világ melyik részéről telefonálsz egyébként?
0: Szabolcs megyében.
1: Szabolcs, jó. És tényleg honnan tudod, hogy van ez az adás?
0: Ó, a TikTokról valamelyik nap szembe jött velem, és igazából onnan.
1: Na, örülök, hogy érdekel az önismeret lehetősége. Figyelj, egy kicsit visszahúzom a saját mikrofonom, akkor nincs ez a gerjedés. Jó. Kedves Evelin, én miben segíthetek neked?
0: Hát igazából nekem párkapcsolati nehézségeim vannak.
1: Hát azon nem csodálkozom.
0: Én kapcsolatban szeretnék egy kicsit megerősítést, vagy egy kis útmutatást.
1: Figyelj, de hát őrületes a képlet. Ha nekem valaki azt mondja, hogy annál 14, azt mondom, hogy az ma önmagában egy kemény történet, mert a 14. évből 5-ös kapunk, ami a Jupiter bolygó, ugye a középpontja és a személyiségünknek és a numeroszkópnak is, de a 14-es szám se kemény karrier szám, és a januári születési hónap pedig ugye a baknapod van. És hát a bakok az egyik legkarrieristább, ezt pozitívan mondom egyébként, mert a bakok nagyon tudják, hogy mi a céljuk, és mindent megtesznek azért, hogy ezeket el is érjék. És van neked négyesed, mert 14-én szület, és van ötösöd, ez a két energia, a föld, a megvalósító erő, a kivitelezés képességet jelenti, a koncentráció képességet az ötös, meg a hitet, az önbizalmat jelenti. Nagyon erősen, és ez az a képlet, ahogy nyugodtan elmondhatom, az előbb említettem már a bevezetőben, hogy 4-5 darab egyesnél kezdődnek az egóhegyek. Jó, csak túlzok, mert azért egy nagyon rendes lány vagy. De azért maradjunk annyiban, hogy itt vannak a szám, 5 darab egyes van a számaidban, az alapszámaidban. Például, maga a gyerekkori, a születési dátumunk számai mutatják az életünk különböző ciklusait is. A gyerekkori szám, a januári születési, a születési hónap a numerológiában, a január az első hónap, meg a 10. hónap, ugye, abból is egyes kapunk, egyes gyerekkor, már ez erőssé tesz egy nőt felnőtt korban, mert ez az egyes szám az apa száma, apai dominanciát jelent, nagy elvárásoknak kellett megfelelni már gyerekkorodban is, és az apa képe nagyon-nagyon fontos. Így van ez nálad is?
0: Abszolút, igen.
1: És közben pedig, kedves Evelin, van egy dupla karmád, tudsz erről? Nem próbáltad ki a ingyenes kalkulátoromat?
0: Még nem.
1: Hát ajánlom figyelmetbe, mondom, egy 6 oldalas elemzést elolvassasz magadról, vagy bárki másról. Azért dupla karma ez, mert ha összeadjuk a számaidat, akkor 1994-01-14, 29-es szám jön ki ebből, 2-9-11 ez egy mesterszám, az egyik legbonyolultabb mesterszám, de 2-es kapunk a végén. És ez a dupla karma, mert segítőnek születtél, nem tudom, hogy tudtál-e róla, valószínűleg nem.
0: Igen. A lélekkocsként is igyekszem most tevékenykedni, 10 éve viszont vállalkozásom van.
1: Hát, gratulálok. Tényleg, tényleg gratulálok, mert mindenféle jó képességed megvan a vállalkodáshoz, de nem tudom, hallgattad az előző beszélgetésemet, szintén egy kemény egyéniséggel beszélgettem, és hát te nem 10-én születtél mondjuk, vagy mit tudom én, vagy 28-án például, de azért mondom, a te alapképleted is, az alapszámaid is hihetetlen erősek, és hát tudod, hogy mit akarsz, és hát akkor tőlem tudod először, hogy a dupla karma a te sors misszió számod, hogy nem csak segítőnek születtél, hanem nőnek is születtél, és a nő a holdat párkapcsolatban a befogadó.
0: Igen.
1: És megint neked is vízöntő holdad van a horoszkópodban? Itt az algoritmusom azt mondhatja, hogy vízöntő holdad van?
0: Hát elmileg halak, mert jelenleg az asztalom és halak a holdjegyem.
1: Hát az még egy kedvező dolog egyébként, mert a 29-es szám az érzelmek tengere, tehát mondom, hál' Istennek sok érzelmi energia is van a te képletedben, de mégis látod, hogy vállalkozó vagy, számodra sincs lehetetlen, és ha neved képletét nézem, akkor pedig ott is nagyon jó energiákat látok, az önmegvalósítás lehetőségét. Hetes a magánzóid értéke, ez a belső énünket jelenti, ami a tudatalattinkra utal, ez a Szaturnusz bolygó. Ez a bakja gyuralkodó bolygó egyébként, és ez a bakságot is képviseli, szimbolizálja az az energia, mert a te tudatalattidban is az van, hogy egy nagyon céltudatos személyiség vagy, akiben ott van a karriervágy, de megvan hozzá minden jó képességed, az üzleti érzéktől kezdve a céltudatosság, és 43-asban jön ki, ami mondom, nagyon jó üzleti érzéked is van a földi világot illetve. És ugye ezt nézzük össze az elemzés során, a tanfolyamon nagyon sokat gyakorolunk is, meg itt is gyakorolunk egyébként. Nagyon sok tanítványom nézi ezt az adást, és itt tényleg lehet látni, hogy akkor egy képletből mit olvassunk ki, hogy mire jutunk esetleg rövid időn belül, hogy mit látunk benne, miről kell beszélni. És elvileg van egy kettes sorsmisszió számot, kedves Evelin. És ezt a hetes magánhangzók értékével vetjük össze, nem adjuk össze, hanem összevetjük. Közben ott van a kettes életfeladat számod, de azt jelenti, hogy ez a kettesek elvileg, én is 29-11-12-es vagyok, ez egy érzelmi energia, ez a hold, és a ketteseknek elvileg baj van az önértékelésével. Például ott kezdődik a dolog, az egyik problémájuk. De közben pedig, hát neked lehet, hogy neked is egy kicsit baj van vele, de olyan erős egyéniség vagy, hogy lehet, hogy csak mi ketten tudjuk ezt, hogy esetleg talán az önbizalmadon lehetne még javítani, talán.
0: Biztosan.
1: Én ezt azért is mondom, mert amit mondom, a magánzók értékével vetjük ezt össze, és a hetes szám a Szaturnusz bolygó, az ötös a Jupiter, az optimizmus, a hetes a Szaturnusz, a Jupiter ellentétpárja, az a pesszimizmus. Tehát keménység van, de ez az a Szaturnusz, az összefogottság, a szűkítés, a keretek, a korlátok, a céltudatosság, nagyon sok analógiája van, de a pesszimizmus is jelenti. Tehát a pozitív gondolkodást sem erősíti a személyiségedben. Mondom gyorsan, jó? Négyes a másolanzóid értéke, ami azt jelenti, hogy te hogyan prezentálod magad a külvilág felé, megint csak azt tudom mondani, hogy magas elvárásaid vannak, nagy elvárásaid vannak magaddal és másokkal szemben is. A kettőszöge pedig ugye 7 meg 4, 11, 2-es, egy mesterszámot kapunk, ebből 65-ösből jön ki, ami megint csak jó szám, nagyon jó szám egyébként, és a 6-os nincs az alapszámaidban, 6-os is hiányzik például, ami a Vénusz bolygó, ami a boldogság képességének valamilyen problémáját jelenti, hogy az úgy kicsit nehezen megy a dolgoknak a jó megélése. De a 65-ös névszám pedig megint csak egy nagyon anyagias szám egyébként, és szerencsés szám is, rengeteg művész van ebben ezzel a 65-ös névszámmal, csak úgy zárójelben mondom. Úgyhogy van a képletedben, hál' Istennek, sok érzelmi energia is. Van 2-2-esed, van 3-9-esed, mondhatnánk, hogy ez kiegyenlíti az 5-öst, az 5 darab 1-esedet. Mondhatnám azt is, de mégiscsak a képleted afelé billen, amivel kezdtem az első mondatomat, hogy azért ez egy kemény egyéniség vagy. Hogy afelé billen a dolog, és a öntudatos vagy, céltudatos vagy, és számodra nincs lehetetlen, hogy amit te kitaláltál magadnak, azt meg milyen területen vállalkozó egyébként?
0: Többségiparban vagyok.
1: Nem csodálkozom, mert a 65-ös névszám, mondom, ez a harmónia, a Vénusz, tehát fontos az anyagi biztonság is vele, de a szép érzék is benne van, és a művészi érzék is. Mondom, nagyon sok művészt láttam ilyen 65-ös névszámmal. Az máshogy csak zárójelben mondom, hogy a 65-11-2-es teljes névszámot a sorsunk alakulásában is szerepet játszik, és egy sok olyan 65-ös névszámú embert ismerek, 2-es névszámú művészt, aki nagyon jó művész, de a sorsban mégiscsak azt jelenti, hogy inkább zenekarban kéne énekelni, és nem szólóban, mert azt a sors nem nagyon engedi ezzel. De tehát nem szóló énekes vagy, hanem te adsz a világnak valami jó dolgot, valami szépet, igaz?
0: Igen, igen.
1: Na de hát Evelin, neked is el kellene dönteni akkor, hogy most hogy van ez. Ráadásul te vállalkozó vagy, mert úgy, mint az előbb a Dorottyával beszéltem, ő nekem nincs is párkapcsolatom, azt mondta, hogy 25 év elég volt ebből, és ő most már inkább megoldja a saját életét. Te meg ráadásul még a vállalkozást is már megcsináltad. Régóta vagy vállalkozó?
0: Lassan 10 éve.
1: Hát, és működik jól, feltételezem.
0: Abszolút, abszolút. Az életem minden területe jól működik.
1: Kivéve a párkapcsolatot.
0: Igen.
1: Meg olyan kedves a hangod is, komolyan mondom, annyira aranyos a hangod, hogy csak szerintem a hangodat hallja valaki, az is már beindul rád. De tényleg.
0: Hát igazából az szokott lenni, hogy a külsőm az nagyon megmérő szokott lenni, csak amikor ugye érzik ezt a dinamikát, vagy azt, hogy tényleg ez a céltudatosság, meg tényleg tenni a dolgokért, na ott van az, hogy az már nem feltétlenül tetszik.
1: Hát akkor, ha az előző beszélgetésemet is hallgatod, akkor mondom, el kéne indulni a változás útján, de neked egyébként, csak hogy mondom, hogy a Dórival szemben sokkal jobb esélyed van, neki keményebb az alapképlete. Neked se gyenge, hát tudjuk, hogy nem gyenge, de azért a te képletedben sokkal több az érzelmi energia, csak például annyi, mondom, annyi információ van, például jut eszembe Miklósi Evelin. Azok a hölgyek, akiknek férfi név a családi neve, önmagában már egy férfias energiát jelent. Hát te születtél Miklósi néven, most már így jártunk. De ez is egy információ a férfias oldalnak az erősítését jelenti, vagy erősségét jelenti például. Úgyhogy hát, pedig azt mondom, hogy én szerintem, figyeld el, ráadásul 7-es éved van, hát a január még elég messze van mondjuk, de megint csak azt mondom neked, hogy az élet célja a változás, és hogyha te hívtál engem, és azt mondod, hogy párkapcsolati problémád van, én pedig igyekszem neked segíteni, hogy próbálom felismertetni veled, hogy milyen a képleted alapján, hogy sajnos az életben való helytálláshoz tökéletes vagy, minden szuper ember vagy, megoldod a saját életed. De viszont, ha azt akarod, vagy szeretnéd, hogy legyen párkapcsolatod, és legyen egy arra érdemes férfi, egy jó pasit összeszedni, összeismerkedni vele, és tényleg akivel komolyanban lehet párkapcsolati szinten gondolkozni, hosszabb távon is, hogy egy ilyen férfit vonzál be, ahhoz tényleg egy kicsit titkosítani kéne magad. De 29-es vagy, az egy nagyon erős érzelmi energia, 2-es a sorsmisszió számod is, és nagyon sok érzelmi energia van a képletedben. A te képleted könnyebb, mint a Dórival, akivel az előbb beszéltem. Neked sokkal jobb esélyeid vannak arra, hogyha valóban elindulsz a változás útján, hamarabb meg tudod csinálni ezeket a dolgokat, hogy a női oldaladat, ha kidomborítod, neked 65-ös a névszámod, csak úgy mondom a különbséget, itt van a Dóri képlete, még látom. Neki sincs 6-osa, neked sincs 6-osod, de neked 65-ös a névszámod, neki meg 57-es, ami még függetlenebbé teszi őt. Most tényleg nem akarok vele már foglalkozni, de neked ez jó esélyt ad, mert a 6-os szám a Vénusz, ahol fontos az anyagi biztonság, csak az a baj, hogy te úgy döntöttél, hogy te teremted meg magadnak, és meg is tudod teremteni, mert mindenféle jó képesség megvan benned.
0: Igen, hát igyekszem változni, és tényleg annyi minden után nézek, hogy mégis ezen hogy lehetne, vagy hogyan lágyítsam magam, tehát de igyekszem abszolút, hogy tehát változtassak ezen önmagam miatt.
1: Hát figyelj, fiatal hölgy vagy még azért, még de nem voltál fél év, meg ilyenek nem történtek még meg veled, ugye?
0: Nem, hát kérőim voltak, meg hát ugye ismerkedéseim folyamatosan vannak igazából. Mm.
1: Hát azon nem csodálkozom, mondom, olyan aranyos a hangod is, hogy jó, tényleg jó vele beszélgetni, de tehát biztos, hogy a vonzerődés nincs semmi baj az égvilágon, csak mondom, egy kicsit túl kemény vagy ahhoz, hogy egyszer csak a férfiak, és megint csak ugyanazt tudom mondani, hogy egy túl erős nő vagy ahhoz, hogy ne bizonytalan férfiakat vonzál be. Ez a tapasztalatod, nem?
0: Hát elég bizonytalanokat vonzottam be, most a legutolsó az eléggé picit maszkulinabb férfi volt, de viszont annyira nem tudtam vele azonosulni.
1: A maszkulin az ilyen pejoratív értelemben, vagy hogy értsük ezt?
0: Igen, inkább az ego harca is próbált velem egy kicsit úgy, nem is tudom játszmázni, vagy játszani, hogy ki kerül föl. Ez egy kicsit nekem van érdekes volt.
1: Na jó, de te nem hagytad magad, mert úgy érezted, hát, hogy ő le akar nyomni téged, ugye?
0: Igen.
1: Te pedig nem hagytad magad.
0: Igen.
1: Pedig lehet, hogy kellett volna, nem bántad meg?
0: Hát igazából nem mondom őszintén, hogy nem.
1: Jó, hát valószínűleg nem volt elég tökéletes, de az egy jó hír, hogy ha egy erősebb férfi vonzottál be maradva, azzal könnyebb a feladat. Könnyebb a feladat.
0: Igen.
1: Hát én ezt kívánom neked, hogy ez sikerüljön, és jövőre jön a 8-as éved. A 7-es év pedig pontosan az önismeretről szól, hogy a dolgok átgondolásáról, hogy hol tartunk az életünkben, milyen céljaink vannak, mi a te célod, és hosszú távú célokat is ki lehet tűzni ilyenkor. Ez arra való ez a 7-es éved, amiben most létezel, vagy még januárig, és jön a 8-as éved, ami viszont a 8-as évben jön a rock and roll, figyelj, de ott egy őrületes nagy szerelem jöhet ám, bizonyám.
0: Nagyon várom.
1: Ez nagyon, nagyon nagy szenvedélyes szerelem jöhet. Jó, de akkor fog ez jönni, hogyha te készen állsz erre, és valóban egy olyan nőt ismernek meg a te személyedben, egy arra érdemes férfi, aki téged a tenyerén akar hordozni, és édes vagy, és aranyos vagy, ne derüljön ki számára, hogy te milyen kemény is tudsz lenni. Ami nagyon jó, de ezt nem kell, hogy ez kiderüljön, jó? Inkább arra használt, hogy a férfinek add át a te fantasztikus energiáidat. Ugye mi a természet lényege? Ugye a hold kering a nap körül, és ha jó a nap körül, és hogyha jó a hold, ha a hold adja az érzelmeket, a lélek, a lelkesítő, akkor az a férfi. Csak most mondom neked tényleg, hogy nekem az a véleményem, és az a tapasztalatom, hogy minden nőnek, akinek sikeres a férje, az a nő személyes érdeme, a nő személyes sikere. Tehát nem azt kell csinálni, amit tudunk, hanem amit nem tudunk. Látod, hogy tudod a karriert, nem azt kell csinálni, ki van pipálva, neked nem azt kell csinálni, mert ezért nincsen párkapcsolatod. Neked az a feladat, hogy a párkapcsolatot megold, és akkor találsz egy ragyogó férfit, aki a tenyerén hordoz téged, és te hobbiból végezheted a munkádat, a tevékenységedet. Nem mindegy azért, hogy egyedül kell megoldanod mindent, vagy ott van a biztonság, amit a férfi ad neked, és te hobbiból csinálod, ami azt jelenti, hogy azért ez egy más életérzés, nem?
0: Hát abszolút, és már most eljutottam erre a pontra, hogy most már szeretném ezt átélni. Tehát, igen.
1: Na, hát ez egy jó hír, örülök, hogy megszületett benned a felismerés. Remélem, én is segíthettem ebben egy kicsit neked.
0: Igen, abszolút, nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm, hogy hívtál, és sok sikert kívánok neked a változás útján. Jövőre meg jön a rock'n'roll őrületes, fergeteges párkapcsolati lehetőségek, jó?
0: Köszönöm jó? szépen, további szép estét kívánok.
1: Köszönöm, szia, minden jót neked is. Szia, szia.
0: Minden jó.
1: Szia.
0: Fantasztikusan.
1: Na, kedves barátaim, működik ez a gyönyörű telefon, nincs itt semmi baj, csak néha van egy kis zavar vele. De végül is akkor jók vagyunk. Na, és akkor nézzük, hogy vagyunk itt az üzenőfalon. Már lassan eltelik az időnk is különben. Úgyhogy ott tartottam, hogy Ménesi született Jakócs Tünde Mária. De hát, most megint szól a telefon. Na, és most hogy vegyem? Itt van, tessék, fogadom a telefont. Na, halló, tessék! Halló! Na, halló! Pedig fölvettem, én úgy láttam, hogy fölvettem a telefont. Na jó. Ezt nem értem. Legutóbbi. Ha. Érdekes. Ment. Mi van ide írva? Merítetlen. Mentetlen. Mentetlen. Na jó, mindegy, kérem, hogy hívjon fel az illető. Még van egy, nem baj, ha túllépjük a műsoridőt, soha nem szoktam ebből problémát csinálni. Úgyhogy. Ménesi Tünde pedig azt írja, hogy Svédországban élek. Tünde, hívjál fel a Viberen, jó? És akkor megbeszéljük a dolgot. Mit szólsz hozzá? Na? És mindig itt hallom, hogy jön be a hívás, csak valami miatt nem akar úgy működni ez a telefon. Hát. Na jó, akkor nézzük. Azt mondja, hogy már is. Nézem ezt a képletet. Jakócs Tünde Mária születési neve, akkor inkább azt írom először be, a születési névből indulunk ki. Igen. Jaj. Jaj. Tünde és Mária, és megnézem, hogy mikor született. 61. szeptember 10. Ja. Na most jött egy telefon, tessék. Halló, tessék! Halló!
2: Jó napos!
0: Jó estét!
2: Jó estét!
1: Na most ki van a telefonban? Itt két hangot hallottam? Jól hallottam?
0: Én a felesége vagyok. Jó estét!
1: Ja, értem, tiszteletem.
0: Csak a férjemnek elment a hangja, és azért ilyen fura.
1: Hát elég fura, elég fura. Elég fura. Igen. Miben segíthetek?
0: Hát tulajdonképpen Mondjam?
1: Egy nevet kérek.
0: Mondom, betűzem, Krnács János.
1: Krnács?
0: Igen, jó. János.
1: Krnács. János?
0: Igen. Igen, K-R-N-A-C.
1: Igen, megvan. 1900.
0: 63. 08.
1: 08?
0: 17.
1: 17, az igen. És miben segíthetek?
0: Hát szeretné tudni, hogy mik az esélyei, ugyanis most jöttünk az onkológiáról, sajnos rossz híreket mondtak nekünk.
1: Hát az akkor az nem jó hír sajnos, akkor hát az helyzet, hogy a kedves Jánosnak hihetetlen, hogy milyen, ilyet még nem is láttam, megmondom őszintén, ennyi 8-as egy képletben, hát elég régóta foglalkozom a numerológiával, de ennyi 8-ast még nem láttam. Elmondom, hogy miről beszélek. 8-ó 17-én született, ugye?
0: Igen.
1: Ami szintén 8-as, csak úgy mondom, hogy akkor született, amikor Kovács Kokó István 8-ó 17-én, a Kokó 70-ben született, az más. De ennek a összeadott számai a 63-08-17, ebből egy 35-ös, és megint csak egy 8-as kapunk. A Krnács János név magánzó értéke 8-as, a másolanzó értéke 9-es, ez az egyetlen energia, ami nem 8-as a képletben, viszont 27 meg 8, az 35-ös és 8-as, ugyanaz, mint az ő sorsmisszió száma. Hát ennyi 8-as, megmondom őszintén, tényleg nem láttam. Még. Úgyhogy borzasztó érdekes a numerológia, mert minden elemzés egy tapasztalat nekem is. De hát örülök, a 8-as szám a Mars száma, az az akaraterő, az önérvényesítő képessége, harcias elemek. Hát Kovács Kokó István ismeri mindenki, hogy amatőr és profi világbajnok, olimpiai bajnok a csúcson. Tehát a csúcsra lehet jutni ilyen energiákkal. És hát az a baj, hogy a 8-asok, mint személyiség típus egyébként, ugye induljunk ki a személyiség típusból, ők azok, akik a legnagyobb szenvedéllyel élik az életüket, és az a helyzet, hogy éppen emiatt nem az enyhe lefolyású betegségeket kapják. Nagyon nagy az amplitúdó, tényleg a legmagasabbra törnek, mindent meg akarnak szerezni, ami egyáltalán nem baj, és egy férfi képletét nézve, az egyáltalán nem baj, de hogyha mondjuk...
0: Ilyen is volt, csak most 2 éve valami baj történt, nem tudjuk, hogy mi.
1: Hihetetlen erős képlet ez, mondom, ennyi 8-as, hát ez maga az akaratörő, az önérvénye, öntörvényiség is egyébként, ráadásul hihetetlen, harcias elemekkel, szóval küzdőképességgel, igaz?
0: Igen.
1: És meg a János...
0: Hihetetlen, küzd 2 éve.
1: Hát igen, csak az a baj. Igen, hallgatom.
0: Nem, csak hogy hihetetlen tűrőképessége van, vagyis hát... És küzd, nem csak küzdünk mind a ketten.
1: Hát igen, és az a baj, hogy ugye mondom, egy hihetetlen erős képlet ez. És az egyet, hogy ugye, hát azt a tanfolyamon tanuljuk ugye a betegségek kialakulásának a lelki okait, és a 8-as személyiség típus, itt annyi 8-as van, hogy őrület. És mondom, itt, és ugye egy oroszlán napról beszélünk. Hogyha egy férfi nem tudja megélni a napságát, mert ez az ő megélése, én remélem, hogy a János sikeres ember, ha ezzel a képlettel simán lehet valaki egy vállalkozó is. Nem csodálkoznék rajta, az lenne.
0: Hát az volt, igen, csak most a betegsége, meg hát most már úgy nyugdíjas, és tavaly óta nyugdíjas, és hát ugye nem így gondoltuk a nyugdíjat.
1: Hát igen. Az helyzet, hogy a megélésünk, az, hogy mi van a fejünkben, mi van a hitrendszerünkben, és mi van a tudattalattinkban. És ugye itt annyi 8-as van, hogy, és az oroszlánság, itt tényleg ilyen képletet tényleg nem láttam még, és pedig Kovács Kokó István képlete se semmi egyébként, de azt mondom, hogy itt talán arra gondolnék, hogy a betegség, ugye itt valami gége probléma van, feltételezem?
0: Igen.
1: Ugye valamit nem tudunk kimondani esetleg, valami kommunikációs problémára utal ez is egyébként, de az én esetemben a nagy probléma az, hogy a napság megélése, hogy a János ez az ő megélése hangsúlyozza, mert hihetetlen okos, tehetséges, ügyes, kiváló ösztönökkel, probléma megoldó képességgel, mindennel, és valószínű, hogy az ő belső...
0: Minden igaz.
1: És az ő belső megélése mégis, mert ez olyan, ennyi 8-as mondom, hogy mondják, nem a maximalizmus, annál mi van, de a gigantománia. Szóval az, hogy ő mindent akart, mindent akart, sokáig sikerült, de aztán, amikor a dolgok nem úgy mennek, akkor viszont neki nagyon rossz a megélése, rossz lehetett a megélése, és ha ő nem tudja megélni azt, hogy ő az oroszlán, ő van a középpontban, hogy ő ragyog, hogy ő sikeres, és ha ő már nem annyira esetleg sikeres, és mondom, ez az ő megélése, a más külvilág szemében ő valószínűleg még mindig egy sikeres ember volt, amíg a betegsége nem volt, de az az ő megélése, hogy itt a napságnak a lehetősége, én úgy látom, hogy ott lehetne keresni a problémát, de én nagyon remélem, hogy ugye fizikai sík, azért van az orvostudomány, és az orvostudománynak nagy lehetőségei vannak, és fantasztikus, hogy fizikai síkon mindenképpen meg kell gyógyítani a betegséget, én remélem, hogy sikerülni is fog, és utána akkor azon gondolkoznék el a János helyében, hogy nem kellene túlzásokba esni, hanem annak kéne örülni, amit eddig elért, és az nem kevés, én szerintem sok-sok dologra büszke lehet, igaz?
0: Igen, így van.
1: És ha van egy aranyos feleség, akivel most beszélgetek, akkor tényleg a te dolgod az, ha tegezhetünk, hogy te vagy az, aki lelkesítheted, aki ha tőled, remélem, hogy elhiszi, ha te mondod neki, hogy tényleg te büszke vagy rá, és mindenki csodálva nézi őt, mert szerintem itt az ön, valahogy ez az ő megélése, mondom, hogy kevés az, amit ő a külvilágból kap. Ez az ő megélése, az kevés. De olyan megalománia van benne, hogy annyi meg nincsen, amit a külvilág ad. A külvilág meg úgy működik, hogy mindenki már a saját dolgaival foglalkozik, és nem azzal, hogy Krünács János úr naponta megkapja reggeltől estig azt a fajta csodálatot, ami az ő lelki szükséglete. Mert az oroszlánságról beszélek. Úgyhogy...
0: Mindig is mondom neki, meg próbálok, csak mikor egy ember, tehát ő volt az, aki mindenre megtalálta a megoldást, a mindenkinek segített, mindenki, tehát nem is tudom szavakba, most hirtelen nem találok szavakat, mert már ez sok volt ez a két év, amit küzdünk tulajdonképpen, mert én is küzdök, nem csak ő.
1: Nyilvánvaló. Egyébként most akartam mondani, amit te mondtad, hogy még egy rendes ember is, mert akinek 9-es a magánzók értéke, ez az özvetlen szeretet száma, ez a Neptunus bolygó, ez tényleg azt jelenti, hogy még egy rendes ember is, aki oda tud figyelni másokra, és tud adni segítséget másoknak.
0: Igen.
1: Ő egy oroszlán, aki valóban megérdi a fensőbbségét, és ugye az oroszlán, ha az tud nagyvonalú is lenni. Aki ilyen szinten éli az életét. Csak az a baj, megint, én mondom, én a túlzásokra gondolok, hogy ezt kéne elengedni a te Jánosodnak, hogy a fejében, hogy ne legyen már olyan fontos az, hogy most akkor a maximalizmus legyen ott, vagy az, amit mondtam, egy másik szó most illetve nem teszembe, hogy mondom, ez ilyen túlzásokra hajlamosítja a személyiségét, és annyit nem fog kapni a világból elismerést, mint ami az ő lelki szükséglete, de legyen elégedett azzal, amit elért az életben, és van egy aranyos drága felesége, aki mellette van, aki támogatja, aki lelkesít, aki dicséri, és a Jánosnak kéne elhinni, hogy így tökéletes az élet, amit addig csinálta, ameddig sikeres volt, azzal legyen elégedett, és ebből kéne kiindulni, és nem az, hogy még mindig többre és többre vágyni, mert ilyenkor ez túlzás, amiből a sors egyszer csak azt mondja, hogy na, akkor jön a leállítás, és jött a betegség.
0: Esélyt lát. Hát, hogy tudjunk mászni ebből az egészből.
1: Hát,
0: mert nagyon, mi állandóan mindig beleütköztünk ilyen akadályokba, tehát ez a várólista, ez a két éve, ez egy őrület volt már.
1: Hát ugye, hetes éve van, ami azt jelenti, hogy ez nem egy könnyű időszak, de meg hát nehézségeket hoz a hetes év, inkább nem olyan könnyen alakulnak a dolgok. De várjál, hát 8-ó 17, most 8-ó 10 van, jön a 8-as éve, mindjárt egy hét múlva pontosan, és itt látok pozitív változást, itt rögtön a 8-as év elején, itt én úgy látom, hogy itt beindulnak a lehetőségek. Tulajdonképpen a műtétre vártok?
0: Parancsolsz?
1: A műtétre vártok?
0: Nem, sajnos már nem lehet műteni. Hát túl van két sugárkezelésen, de sajnos nem lehet műteni. Uh-huh. Úgyhogy ezért mondtam, hogy nagyon-nagyon rossz híreket kaptunk ma. Most már csak tényleg az van, hogy megpróbálni valahogy fejbe. Nem tudom.
1: Nagyon jól mondtál, hogy fejbe, meg az János előbb azt mondta, hogy gyógyszer, ha jól értettem.
0: Igen, mert ugye azt mondta a doktornő, hogy itt most már csak gyógyszer van. Tehát fájdalomcsillapítók, amíg tart. Uh-huh. De én mindig azt mondtam, tehát amikor meg is tudtuk ezt az egészet, hogy hát nem tudom, hogy kimondhatom-e az agypontot.
1: Igen, persze.
0: Tehát én ebbe hiszek, én végeztem, tehát én próbáltam őt is erre, de valahogy nem. Igaz? Nem akarta, vagy nem tudom, nem hitt benne, vagy nem tudom. Pedig az nagyon sok olyan pozitív dolog van benne.
1: Abszolút igen, ez így van. És hát, hogy mondjam, hát igen, csak azt látom, hogy nincs meg a nyitottság erre. Összeadjuk a 8. hó 17-et, ami 8-as kapunk belőle, 8 x 8, 16 és 7-es kapunk belőle. 8-as a névszáma, 8-as a sorsmisszió száma, 8 x 8, mennyi? 16-os, 7-es. Ez a Szaturnusz, csak egy szót mondok, a keménység, a merevség, a makacság, ez már három szó volt.
0: Az biztos.
1: Úgyhogy, ha nem tudunk változni, akkor az életkényszer hozza nekünk a korlátokat, és látod, hogy 7-es éve volt, most ér véget, 7-es év azt hozza, hogy kapjuk a korlátokat, ha nekünk az jár, és hát itt a rugalmasságot nem nagyon látom az ő képletében, de fantasztikus képlete van, és hát mondom, én csak azt tudom mondani, hogy legyél mellette is, vagy szívvel, lélekkel, mindennel, és segítsd őt ebben a terápiában, hogy remélhetőleg, és lehet, hogy esetleg, ha most éppen beszélgetünk, a Jánosnak esetleg mégis megfogan a fejében az, hogy vannak, hogy a szellemi út, tehát ha a fejünkben változunk, akkor adunk egy lehetőséget arra, hogy változzon nem csak a világképünk, hanem a hozzáállásunk, a megélésünk, és ha mert ha mereven ragaszkodunk a régi dolgainkhoz, akkor annál keményebb korlátokat kapunk az élettől.
0: Így van.
1: Én ezt látom a képletében.
0: Igen, ezt próbáltam én is neki így mindig mondani, tehát én úgy attól függetlenül, hogy nagyon régen vagyunk együtt, és én teljesen más beállítottságú vagyok, de teljesen passzolunk, bocsánat, mert még tehát nem múlt időben beszélek, csak ő ilyen, tehát ez a segítőkészsége, hogy mindenki helyett ő akar megcsinálni mindent, nekem is kivesz mindent a kezemből, hogy majd ő.
1: Hát egy nagyon rendes ember, de egy fantasztikus ember is, tehát aki zseniálisan, tehetséges, és még megvan benne, mondom, az, hogy az életét a legmagasabb szinten éli, az oroszlán jegyet, minden jegyet három szinten élhetünk, a legalacsonyabb szintje a bűnözés, a középső szintje az oroszlánságnak az, hogy én vagyok a csoda, és engem csodálni kell, közben nem csinál semmit. A te Jánosod egy fantasztikus ember, egy fantasztikus oroszlán, akiben tényleg megvan mindenféle jó képesség, és bizonyított is a világnak ezt, mert nagyon sokra jutott az életben, plusz még az emberi oldala is egy nagyszerű, egy olyan önzetlen segítségre képes ember. Hát, én azt mondom neked, hogy itt látok változást a születésnapja után, én remélem, ez pozitív változás jelent mindenképpen, itt az első három hónapos ciklusát nézem, és csak arra kérlek, hogy legyél mellette, és tudom, hogy mellette vagy, és mindent, amit lehet, megadsz neki, de és reméljük, hogy esetleg, amiről most így beszélünk, és köszönöm szépen a megtisztelő bizalmat, hogy tényleg kedves János, a fejünkben dől el a dolgok, próbálj elindulni a változás útján, a pozitív dolgok, a pozitív gondolkodás útján, és bármennyire is nehéz, mert tudom, hogy nagyon nehéz helyzetben vagy, de talán ezzel tudsz esélyt adni magadnak arra, hogy saját magad fogod kihúzni ebből a dologból, és én hiszek a csodákban, és mondom, az emberi lélek, az emberi szellem, a gondolkodásunk, a hit a legerősebb energia, és neked ez a legnehezebb, ez egy nagyon nehéz feladat, de ha megoldod ezt a feladatot, kedves János, és valóban a felé indulsz el, hogy ami azt az energiát használod, azt a jövőképet, ami kihúz téged ebből a jelenleg nem úgy nehéznek, nagyon nehéznek látszó problémából.
0: Igen. Hát igen, ezt próbáltam én is neki, próbáltam, tehát mindig ezt a pozitív gondolkodást, mert engem az élet mindig próbára tett mindenhol, és engem mindig a pozitív gondolkodás, tehát igen, minden, talpon kell maradni.
1: Így van, úgyhogy tényleg minden jót kívánok nektek, és sok sikert Jánosnak a változás útján, és azt mondom, hogy higgyen a csodálatos feleségének, és akkor a kettőből össze lehet hozni valami kivezető utat.
0: Én Grábner Éva voltam.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Vagy
1: jó, hígatok nyugodtan máskor is. Jó.
0: De nem akarom már
1: fületni. Most már 15 percet túléptük a műsoridőt, úgyhogy most már...
0: Igen. Majd
1: legközelebb is tudunk beszélni egymással.
0: Nagyon örülünk, hogy tudtunk beszélni. Egy kicsit megnyugtattad a férjemet, úgyhogy ezen leszünk.
1: Hát sok sikert kívánok, és minden jót kívánok nektek.
0: Szép estét neked. Köszönjük.
1: Szia, minden jót nektek.
0: Szia.
1: Hát... Ugye nem egyszerű az élet. Úgyhogy kedves született Jakós Tünde Mária, egyszer hívjál fel a Viberembe, tudunk egymással ingyenesen beszélni. Látom, hogy itt összejött egy csomó üzenet már, de mondom a telefont, ugye mindig mondom, hogy elsőbséget élvez, mert annyira nem egyszerű egy emberi élet, egy emberi sors és egy emberi élethelyzet, mint az előbb is tapasztalhattuk, hogy ez mindenki számára szerintem érdekesebb, mintha én elmondok egy képletről bármit szívesen, nagyon szívesen, így a távolból is, de sokkal hasznosabbak mindenki számára és érdekesebbek is szerintem, ha halljuk a visszajelzéseket, amiket én egy numerológiai képletből tudok mondani. Próbálom megmutatni ezt, hogy hogyan működik ez a fantasztikus tapasztalati tudomány. Na, úgyhogy kedves barátom, én nagyon köszönöm a figyelmet, és hát akkor a jövő héten sok szeretettel várlak benneteket ugyanígy, addig is élvezzük a nyári napokat, hát egy kicsit melegebb van, mint, de hát maradjunk arra, hogy annyiban, hogy egész téren erre vágytunk, hogy miről beszélünk. Jó, úgyhogy örüljünk annak, ami van, a pozitív gondolkodás a legfontosabb dolog. Úgyhogy mindenkinek ezt kívánom, további kellemes nyári napokat, mint ahogy mondtam, és elindítom a rádióban a vége főszím zenét már is. Indítom, hogy hadd szóljon.
3: Ez volt a Sun Mystica Zero zene. Kiszóltan Zero műsora. Köszönjük a figyelmet. Találkozunk jövő hétfőn este. 20 órától itt a poptarisznye.hu-n. Figyelem!

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Indító show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beatles show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

poptarisznya.hu. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.